szívám és a sarc, egy elme mélyi néma hang, egy arc nélküli arc. Ha szélesebb lenne, lehetne gyúrópad, rajta tricepszezne egész Európa. Budapest az éjszaka, egy lehordott zsúrnadrág, épp hogy egy kis éjszaka, épp hogy túl nagy rád. Tömény szoknya költemény, klasszikus de kortárs, a konformizmus kosztümén.

messze indulok, egy részem mindig elhagyom valahol. Azt mondják, válasz, és menj már, aki mindent hurcol, csak életet pazarol.

0: Es ist 19 Uhr.
1: Rádió Mora. Átvetműsor következik.
2: Sziasztok! Üdvözöllek benneteket a Nyugat podcastjében. Egy olyan vendégünk van, akitől sok mindent időszerű most kérdeznünk, Nemény András, Szombathely polgármestere. Üdvözöllek itt a stúdióban.
3: Én is üdvözöllek, és üdvözlöm a nézőket, hallgatókat is.
2: Én Roznár Gyöngyi vagyok, és mielőtt elkezdenénk a beszélgetést, fel szeretném hívni rá figyelmeteket, hogy most van az 1% felajánlás időszaka. Ha szeretnétek, hogy a Nyugaton minél több érdekes írás és minél több érdekes beszélgetés jelenjen meg, akár ilyen, mint most Nemény Andrással, akkor ajánljátok fel 1%-otokat a Nyugat Média és Világháló Egyesületnek. Köszönjük! Most pedig térjünk rá arra, amiről beszélgetni szeretnénk, mert több témánk is van. Nemrég lezajlottak az országgyűlési választások, kétharmadot szerzett a Tisza, hogy is mondják, a Tisza hatalmas áradást hajtott végre, az ország nagy része narancssárgából kékbe váltott, és Vas megye egy érdekes helye lett ennek a változásnak. Egyrészt 16 év után változás történt Szombathelyen.
3: Igen.
2: Mondjam én, vagy mondott te?
3: Mondhatom én, hát mindenképpen nagyon örülünk, hogy olyan országgyűlési képviselője lesz a városnak, akivel már most látom, hogy fogunk tudni együttműködni. Hát ez egy újszerű dolog lesz, mert Hende Csabával ugye ez nem sikerült, ahogy látszik. És most eszembe jutott az előző országgyűlési választás, amikor szintén utána talán jöttem ide egy podcastbe, és itt mondtam azt, hogy el fogok indulni újra polgármesternek, mert hogy Hende Csaba arra szólított fel minket a választás után, a nagy Fidesz győzelem után, hogy már csak ügyvezető városvezetésként működjünk, hogy elvesztettük a bizalmat, meg a legitimációt. Aztán hogy nem, két évvel később hatalmas többsége, ugye 65-66%-kal a 30-valahánnyal szembe, egy kettővel szembe tudtunk nyerni, és minden választókörzetet megnyertünk. Tehát, hogy nagy mondásokat persze lehet, hogy ilyenkor tenni. Én azt hiszem, sokkal fontosabb lesz az, hogy a munka utána majd mit hoz magával. De én mindesetre nagyon örülök, hogy most egy egészen más indulásból fogjuk elkezdeni ezt az időszakot, mert hogy az országgyűlési képviselő Rápri Róbert már a választási kampányban, vagy amikor személyesen találkoztunk nálam a Városházán, akkor is elmondta, hogy ő velünk együttműködésbe képzeli el a jövőt, és hogy igazából ugyanazokat gondolja arról, hogy az önkormányzatoknak hogyan lehetne jobbá tenni a helyzetét, mint amit mi magunk, akik átéltük ezt az elmúlt évekbe. Úgyhogy szerintem közösen is fogunk tudni tenni ezért.
2: Akárhogy is nézzük, egy 16 éves Hende korszak zárult le. Még úgy is, hogyha a végén az utolsó években Hende Csaba már nem mint országgyűlési képviselő, hanem alkotmánybíró működött. Mennyire érzitek ezt másnak, vagy megkönnyebbülésnek, vagy mit vártok ettől a korszaktól, és mit gondolsz, mennyire nyomta rá a bélyegét Szombathely és a kormány közötti együttműködésre, vagy egyáltalán Szombathely fejlődésére az a 16 év, amely Hende Csabához kötődött?
3: Hát nem kívánnám ezt így összességében áttekinteni, én csak azt látom, hogy én magam nem tudtam együttműködni Hende Csabával, de úgy láttam, hogy a Fidesz helyi szereplői sem nagyon tudtak együttműködni vele, mert igazából ő öncélúan működött. Tehát a város az csak egy eszköz volt neki, és azt hiszem, hogy most mindenki ott a választás után fellélegezett, de nem csak Szombathelyen, hanem az országban mindenhol. Én ezt látom, ezt élem meg, hogy az én gyerekeim pont az a korosztály, aki az a fiatal szavazó réteg, aki most nagy többséggel elment és változást akart, változásra szavazott, akik egy friss levegőt hoztak az országba. Szombathelyen sokszor elmondták az elmúlt években, hogy itt ez egy szabad levegői város, ami részben igaz volt, hiszen a városvezetés ezt hozta magával minden nehézséggel együtt, ami az ellenzéki lét jelent, de az más egy szabad levegői országban élni. Tehát szerintem sok fiatal gondolja most úgy, hogy ő egy újabb esélyt ad arra, hogy itt maradjon az országban, mert hogy valószínűleg megéri. És amikor én a választások előtt szavazásra biztattam az embereket, akkor én is ezt mondtam, hogy adjunk esélyt a változásnak, és leginkább, ha csak egy évet mondhatnék, akkor azt mondanám, hogy ha marad minden ugyanúgy, azaz, hogy a Fidesz kormány marad, akkor biztos, hogy több százezer fiatal egyből el fogja hagyni az országot, és ez már évek óta folyik, és ennél nagyobb veszteség egy országot nem érhet hosszú távon. Úgyhogy én már csak ezért is boldog vagyok, ez egy új esély.
2: Ja, nem csak Magyarországról vándoroltak el sokan, hanem Szombathelyről is elvándoroltak sokan. Valószínűleg ez valamiféle összefüggésben is volt egymással. Tehát talán reménykedhetünk abban, hogy Szombathelyen is többen maradnak. És visszatér némi fiatalokkal vegyített élet, ami az utóbbi időben nem volt annyira jellemző erre a városra. Ha megnézed Vas megyét, azért ott is változások történtek. Bár ugye három körzetre oszlik Vas megye, az első Szombathely és környéke, ott abszolút változás történt, és egy Tisza jelölt győzött. A Vas 2-be és 3-ba ott az eddigi Fidesz jelöltek győztek, legalábbis most ez van kihirdetve Ák Péter és V. Németh, de ugyanakkor az a két jelölt, aki a Tisza jelöltje volt, listán bejutott a parlamentbe. Hogy értékeled ezt a nagyobb, tágabb közösség szempontjából, vagy megye szempontjából?
3: Azt gondolom, hogy duplán tudnak dolgozni az adott választókerületén, aztán majd a választók eldöntik később, hogy kit támogatnak a jövő, hogy egyáltalán még ugyan ők indulnának. Azért nagyon-nagyon fideszes körzetek voltak ezek a múltban, tehát ehhez képest azért egy jelentős változás, ami történt, ugye a kettesben egy igen szoros eredmény volt, és a másokban is, az én számomra is meglepően nem volt nagy különbség ahhoz képest, ami szokott lenni. Úgyhogy úgy hiszem, hogy az emberek fejébe elsősorban az volt nagyon sokak fejébe, hogy változtatni kell, még hogyha az a két választókerület végül nem is így alakult, én szerintem mindenki ebből is le tudja vonni a tanulságokat, hogy igen, változást akartak az emberek. Nincs jelentősége, azt gondolom. Szerintem a nem olyan országgyűlési képviselői körzethez kötöttek Szombathely Viktória és a hármas körzetbe is, ugyanúgy fognak dolgozni a választókerületért. Tehát egészen biztos vagyok benne, hogy sajátjuknak fogják érezni a Tiszás képviselőjelöltek is, és ebből csak jól jöhet ki a választókerület.
2: Ugye sokszor mondtuk azt, hogy bajt jelent, vagy legalábbis nehézséget, hogy Szombathelynek vagy Vas megyének nincsenek olyan országgyűlési képviselői, akik valódi erővel tudnák képviselni ennek a régiónak az érdekeit. Akkor számíthatunk most valami másra, mit gondolsz?
3: Remélem. Tehát én is csak ilyen szempontból követni fogom az eseményeket. Nyilván generálója is leszek, hiszen bármi javaslatunk, ötletünk van, vagy problémák, mint ahogy most az azbest kérdésnél is. Én már az országgyűlési képviselőt felkészítem, elmondom azokat a javaslatokat, hogy mit kéne a kormány elé vinni, esetlegesen kérem, hogy találkozási lehetőséget biztosítson, és akkor ki fog derülni, hogy ez hogy működik a gyakorlatban. Az biztos, hogy meghallgatásra talált, de hát most egy kormány alakítás időszakában vagyunk, tehát én is tudom, hogy a várakozásaimat azt arra kell tenni, ami a realitás.
2: Mielőtt átmennénk az azbest ügyre, még két kérdés. Egyik, mit gondolsz, mi lesz Vámos Zoltánnal, ugye, aki a Fidesz országgyűlési képviselőjelöltje volt Szombathelyen és térségben, és jelenleg a főispán?
3: Hát olvastam a saját bejegyzését a Facebookon, ami szerint visszavonul a közéleti tevékenységtől. Én azt gondolom, ezt tiszteletben kell tartani, hogy az utolsó, nem is tudom pontosan mennyi időbe, két évbe, másfél évbe volt ő Hende Csaba helyett nem országgyűlési képviselőként, hanem egy a Fidesz választókerületi logikájának egyik, ennek a választóközönek a vezetőként. Ilyen értelemben kvázi partnerem volt abban, hogy az egyeztetésekben több alkalommal kértem a segítséget, mivel megpróbáltuk kihozni a maximumot ebből a helyzetből is, hogy közeleg a választás, és hogy talán itt több mondatunk meghallgatásra talán is tudunk a városnak hozni további plusz forrásokat, ami egyébként sikerült is, hiszen a három nagy útunknak a megújítása, ami közút, az most indult el, előtte évtizedekig nem volt olyan közútberuházás, ilyen mértékű semmiképpen sem, mint ami most, tehát a város ebből jól jött ki. Azt gondolom, ez egy a normális csendes működés, az tesz jót a városnak. Ez jellemezte egyébként Vámos Zoltánt, és persze én is láttam, hogy milyen bejegyzéseket tesz egyébként a Facebookon a központi megrendeléseknek megfelelően, de én nem akartam ebbe városvezetőként belemenni. Ugye főleg úgy, hogy egyébként még véleményt sem nyilvánodhattunk volna a választásnál, hiszen pont egy Tiszás javaslatra az Országos Választási Bizottság a polgármestereket eltiltotta attól, hogy a pártpolitikai logikán bárki mellett kiálljanak, de azt gondoltam, hogy ez a változás melletti kiállás, ami azért egy egyértelmű orientáció, ez még pont belül marad azon a mértéken, amit kifogásolni lehet, de ugyanakkor mégis egyértelmű. Ezt megtettük valamennyien.
2: Vannak olyan hírek, és ezt több felül is lehetett hallani, hogy a választások nem állnak meg, hanem előrehozott önkormányzati választások várhatók ősszel. Hogy egyrészt, hogy tükrözze azokat az erőviszonyokat, amiket most érezni az országba, másrészt az önkormányzati rendszert, ha ennek kiállnak átalakítani, akkor is fontos lépés lehet. Harmadrészt pedig azt is ide gondolhatjuk, hogyha valóban nagy összegeket kapnak az önkormányzatok, és végre kapnak pénzt fejlesztésre, akkor nem mindegy, hogy azt milyen színű politikusok és milyen célra költik el. Te mit tudsz erről, mit hallottál róla, és mi a véleményed erről?
3: Én előbb, bocsánat, hogy nem félek semmilyen előhozott önkormányzati választásról, hogyha úgy adódik, akkor természetesen arra is felkészülünk. A sajnálnám, hogyha a nyár erről szólna, az egész ország küzdött a választásra, és ez a felfokozott hangulatta, és szerintem most van egy jó hangulat, ez nem biztos, hogy segíteni. De azt gondolom, hogy egy párt, főleg egy új kormánypárt.
2: Neki indulnál újra a választáson?
3: Ez esetben igen, tehát ezt el is mondtam a közgyűlésen, 2 évet töltöttem ki ebből a mandátumomból, nagyon sok feladatot érzek a magaménak, és szeretném végigvinni, és cserbehagyásnak gondolnám a saját csapatommal szembe is, hogyha ezt nem tenném meg, és hát hogyha vannak ilyen negatív felhangok, mert sokszor vannak így, különösen itt az azbest helyzetes sok mindent hoz, az engem csak megerősít abba, hogy még inkább ezt akarom csinálni. Ugyanakkor azt gondolom, hogy ez nem volt benne a Tisza választási programjában, viszont nagyon sok mindenben volt, és hát elég nehéz lesz azt folyamatosan véghez vinni, ami abban benn van. Nagyon gyökeres változások lesznek ebbe is benn. Az önkormányzati rendszert is alapvetően egyébként meg kell változtatni. És én azt hiszem, hogy egy demokráciában egy országosi választás eredményével persze lehet jól élni, és vannak, akik

0: itteni véghez vinni, ez is egy kockázat lenne. De hogyha a későbbiek során úgy döntenének, hogy ha nem is ebbe az évbe, de mondjuk a következőbe hoznának egy ilyen döntést, akkor nyilván megküzdenénk ebben az esetben, de megpróbálnánk a maximumot kihozni belőle, és a választókra rá lehet bízni mindent, ezt látjuk, ők el fogják dönteni. Egy önkormányzati választás az én tapasztalataim szerint nagyon-nagyon más, mint egy országgyűlési választás, és már egy és sokszor, már azért régóta vagyok a pályán, itt polgármesterként is lassan.
1: Hány éve vagy polgármester?
0: 6,5, hogy össze lesz 7. Sok mindent megéltem, volt olyan magát erősnek érző párt itt az elmúlt években, amik most éppen már sehol sincs, ahol az elnöke jött azzal, hogy most új helyzet van, és most jönnek az ő emberei. Én megmondtam, hogy nem, mert akik itt dolgoztak nálunk a testületben, akár önkormányzati képviselőként, vagy akár jelöltként, de végig dolgozták, akkor azokat nem fogjuk mi cserbe hagyni, én biztos, hogy nem, és csak azért, mert most az országos politikában éppen egy párt 20% fölé került, az semmit nem jelent nekem, hogyha ezt nem veszik tudomásul, akkor meg induljanak el velünk szembe, és meg fogják látni, hogy a választók mit fognak mondani. Egy időközi választásra aztán ki is derült, hogy a választók azt mondták, hogy nem.
1: Ugye, aki nem tudná, Szombathelyen nem pártpolitikai alapú városvezetés folyik, hanem egy egyesületet hoztatok létre, ez az Éjjel Szombathely Egyesület, amiben gyakorlatilag betagozódtak, azt hiszem a Fideszen kívül, talán minden párt képviselői. Sőt, el is jutottatok odáig nem olyan rég, hogy a párttagságukról is lemondtak azok az emberek, akik ebben az egyesületben részt vesznek, ugye?
0: Így van. Most már mi teljesen független szereplőkből álló egyesület vagyunk, és ez egy nagy szabadságot ad egyébként.
1: Majdnem két civil egyesület képviselője ül itt szemben. Annes, igen, bocsánat, félbeszakítottalak. Tehát, hogy
0: és
1: ez
0: jobb így dolgozni, azt gondolom, ez egy erő, és előny is sok szempontból. Tehát, hogy azt mondhatjuk, úgy cselekedhetünk, ami a belső meggyőzésünk szerint van, és hogyha nem sikerül valami, akkor mi viseljük a következményeit.
1: Azt mondtad valahol, te szereted a kihívásokat, hát akkor most ismét kaptál egyet. Ugye a polgármesterséged elején volt a Covid ügy. Az nyilvánvaló, hogy azért az egy sokkal nagyobb és nagyobb súlyú történés volt Magyarország és a világ életében is. De most Szombathelyhez képest ismét kaptál egy nagy súlyú ügyet, ez pedig az aszbeszt ügy. Ugye nemrég kiderült a Greenpeace környezetvédelmi csoport vizsgálódása kapcsán, hogy Ausztriában működnek olyan bányák, vagy működtek olyan bányák, ahol aszbeszt is volt a kitermelt anyagba. Ugye most egy kis tudományos előadást is tarthatnánk, hogy maga az aszbeszt az mikor és melyik fajtája szennyező, de minden esetre került Szombathelyre, és mint kiderült Szombathely környékére, meg a Szombathely környéki településekre is olyan aszbeszt, ami veszélyes lehet az egészségre. És akkor most nézzük végig, hogy mi is történt itt ez ügyben. Tehát, hogy pattant ki az ügy számotokra, milyen mérések voltak, amik alapján tényleg azt mondtátok, hogy ez problémát jelent, és hogy kezdtetek neki ennek az ügynek a megoldásának.
0: Igen, valóban jó sok válságot megéltük itt a Covid-on túl, energiaválság, háború, volt itt tűzvész, és sorolhatnám, nem akarom mindegyiket, és mindig más igénnyel lépett fel, amikor valamit cselekednünk kellett, és megpróbáltuk mindig ahhoz igazítani. Ez az aszbeszt ügy, ez azért egy különlegesen nehéz dolog, mert Magyarországon nincsen rá precedens, de egyébként a világban máshol azért voltak ilyen helyzetek, és nyilván tájékozottunk, hogy hol mi történt, de mivel Magyarországon nincsen természetes módon előforduló aszbeszt, nincsenek olyan bányáink, amiben aszbeszt van, ezért határon kívül ragadtak a Trianon után, ezért csak behozott módon tud idejönni, és ezért nem volt talán rá eddig precedens. A kormányhivatal tájékoztatott, a választás másnapján reggel hívott a főigazgató úr, hogy birtokában van egy ilyen labor eredmény, ami akreditált laborból származik, és ami az Olat plató területének egy részén mérte azt, hogy az aszbeszt rost koncentráció a levegőben az a határérték felett van jóval, és hogy azonnali cselekvés lenne szükséges.
1: Bocsánat, ez az aszbeszt rost, ez az aszbeszt kőzetből kijövő por?
0: Így van, tehát az aszbeszt kő önmagában nem okozna problémát, de hogyha már porózus állapotba kerül, azaz, hogyha ráhajt mondjuk sok autó praktikusan, és felszabadul belőle azbesztrost, és ez bekerül a levegőbe,

0: levegőbe, és aki azt beszívja, az veszélyeztetett. És mivel ezek nem szállnak azért annyira könnyen, de azért el tudnak menni több száz méterre is akár, de alapvetően nehezek, ezért alul vannak leginkább, tehát mondjuk a gyerekek, kis házi állatok különösen veszélyeztetettek, de éppen úgy bemegy az ablakon is, hogyha közelben ház van, és az Olapaton egyik utcájában különösen magas értéket mértek, ahol a legtöbb autó, kamion, építési forgalom keresztül megy, és több éve van ez így, és ott a mérések alapján az látszott, hogy ez egy veszélyes dolog. Mint ahogy ugye ez már másodlagosan történt itt Szombathelyen, mert Bozsokon egy magánparkolónál volt ilyen mérés, és hasonló kövek voltak, mint ami az Olatplatónak a területén. Ezt mikor megtudtam, akkor azt mondtam, hogy aznap lépni kell, ezért is hívtam össze sajtótájékoztatót délutánra, partner volt a kormányhivatal, a tiszti főorvos asszony, és elhívtuk az Olatplatónak a képviselőjét is, hogy az azonnal intézkedésekről tájékoztassuk a lakosságot. Ugye ilyenkor minimalizálni kell a forgalmat, 10 kilométeres sebességkorlátozás, öntözés, és azt szeretnék volna elérni, hogy csak azok menjenek be, akinek feltétlenül szükséges, tehát elsőkorban a lakók, aztán később engedélyeket adtuk a lakóknak, azoknak a hozzátartozóinak, akik egyébként mindenképpen mentek volna, és ez egy szerencsétlen helyzet, hogy lakó kiben járkál a saját hozzátartozójáért, mert azzal nem oldjuk meg azt, hogy kevesebb por legyen. Most az építési vállalkozókkal foglalkozunk, azért azt is látni kell, hogy 180-200 olyan család van, akik vásároltak ingatlant, hitelt vettek föl, most valahol albérletben laknak sokan közülük, egzisztenciák és problémák vannak, egyéni sorsokat dönthetne ez rossz irányba, úgyhogy muszáj az ügybe is lépnünk, de nyilván arányosság elvének a figyelembe tartásával, itt most azon gondolkozunk, és most már behoztam is döntést, hogy egy út kijelölésével bizonyos időintervallon belül, 9 és 3 óra között jóval kevesebb és kisebb tömegű járművel, csak öntözéssel együtt egyidejűleg közlekedhetnének. Erre adunk engedélyt, 2 hétre egyelőre ideiglenesen, aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Tehát ezek az ideiglenes intézkedések, de ugye ezzel nem oldódik meg a probléma, és igazából ez élhetetlen hosszú távon, különösen, hogyha jön a nyár, még nagyobb lesz a porzást, mindenképpen kell valamilyen választ adnunk.
1: Visszakérdezek egy kicsit. Ugye ez az Oladi plató, ez már régóta egy különleges helye Szombathelynek, és nem pozitív értelemben. Az Oladi plató, ugye az Oladi domb és a parkerdő találkozásánál annak idején ez egy talán mezőgazdasági terület volt, amit felvásároltak és kiparcelláztak. De már ott felléptek különböző problémák, amik tulajdonképpen ebben az azbeszt ügyben csúcsosodtak ki. Elmesélnéd nekünk ennek az Oladi platónak a kicsit, hogy is mondjam, szomorú és az abszurd történetét?
0: Szerintem már amennyit erről lehet pontosan tudni, mert hogy az azbeszten kívül is egy problémát jelent ez a terület. Ugye ez egy vízi közmű társulaté egyébként az egész terület, és normális esetben nem szabadna, hogy ennyi lakás legyen ott, vagy ház legyen ott, tehát ennyi engedélyt adjanak ki rá.
1: Tehát nagyon sűrű beépítési
0: területé sűrű beépítettségű, és nincsen ugye szilárd útburkolat. Illetve a Sip utca előtt volt, de hát annyi építési forgalom volt, hogy tulajdonképpen ezt tönkretette. Azt lehet róla tudni, hogy azért is van ennyi ingatlan jelen pillanatban ott, mert megváltozott a törvény, ugye korábban az önkormányzatok adták ki az építési engedélyeket, ez átkerült a kormányhivatalhoz, de nem is ez önmagában csak a probléma, hanem az, hogy olyan törvény környezet jött létre, hogy 300 négyzetméter alatt bárki igazából csak egy bejelentéssel is megkaphatja az ingatlant. És addig, míg a korábbi gyakorlatunk nekünk az volt az önkormányzatnál, hogy csak szilárd útburkolat kapcsolattal adtunk ki engedélyt, építési és használatbevételi engedélyt, most már jó ideje meg lehet tenni azt, hogy csak egy bejelentéssel minden útkapcsolat nélkül ez megtörténik. És amikor eredetileg az Olatplató és az önkormányzat még jóval az én ciklusom előtt kötött egy szerződést, akkor ott az volt a megállapodás, hogy az Olatplató lakóközösségének kell megépíteni az utat, sőt még plusz kötelezettségként egyébként az emlékmű dombnál a körforgalmat is nekik kellett volna. Mi pedig birtokba adtuk nekik az utat, mert az önkormányzati tulajdon volt. Az volt a mondás, ami számra nem volt logikus így most így utólag, hogy a közműveket könnyebb úgy képíteni, hogyha az út az önkormányzat tulajdonában van, de ennek valójában semmi jelentősége nem volt. De egyből az Olatplató társulás birtokába került, és ők a kezelői az útnak. Tehát minden, ami az úttal kapcsolatos, minden képítés, az ő feladatuk, felelősségük. És amikor mindez megtörténik majd, az volt a mondás, az önkormányzat átveszi, hogyha minden szabályszerűen történik. De ehhez képest a társulás tagjai, ugye ott terket vesz, az automatikusan tagja lesz, nem fizették be nagy arányba azt az úthoz való hozzájárulást, ami ennek az alapja lehetett volna. Voltak, akik becsületesen befizették az erején, megállapították 20 évvel ezelőtt egy 5 millió forintos összeget, hogy akkor annyiba került volna, ha mindenki befizeti az útnak a megépítése, de nagyon sokan nem fizették be, mert spekulációs céllel vettek ott telkeket, nem akartak még építkezni, és semmilyen kényszerítő eszközt nem alkalmaztak velük szembe, így maradt a levegőbe. Az az 5 millió forint már korán sem ér annyit, mint ami akkor ért, ráadásul elköltötték közben az út kavicsozására, és most is, akinek fizetni kéne, még mindig ezt az 5 millió forintot kellene fizetnie, holott mondjuk az út képítése, ha mindenki beletenne, legalább 10 millió forint lenne fejenként. Jelenleg 350 millió forint kintlevősége van az Olatpató közmű társulásnak, az út pedig katasztrofális állapotban van, össze-vissza vannak a bekötések, a közművek rosszak. Most, amikor elrendeltem a megkamerázását a területnek, mert nem lehet úgy utat építeni, hogy egyébként utána folyton fel kell törni, az derült ki, hogy 2 kilométer szakaszt mértek fel a 12-ből, 19 hibát találtak, repedést vagy akár törést is, tehát rossz állapotot a Szennyvíz csatornánál. A csapadék csatorna kivezetések pedig szintén össze-vissza vannak. Tehát egy borzasztó rossz állapotú út van ott jelenleg. Ez nem az önkormányzat feladata, nem az önkormányzat felelőssége. Én azt gondolom, hogy komoly felelősség terhel ott jó pár embert, akik vitték ezt a közműtársaságot. Én különösen az ügyvédnek a felelősségét vetném fel, akit láttam jegyzőkönyveket, több esetben olyan valótlanságokat mondott, hogy majd az önkormányzat fogja megépíteni az utat, hogy pontosan tudta, hogy nem így van. Szerintem pár ember nagyon sok pénzt keresett ezen. És vannak azok a lakók, akik vagy megtévesztettek voltak, vagy nem foglalkoztak ezzel, és azt gondolták, hogy majd lesz belőle út. Nagyon sok kisgyerekes család van ott, és akkor erre jött rá az aszbeszt probléma, ami viszont azonnal intézkedést igényel, mert az egészségügyi veszélyhelyzet, ami ott fönnáll, azt nem tűrheti egyébként egy város, és nem csak mert nem tűrhetjük, hanem az a kormányhivatal kötelezett is minket az intézkedésekre, és nem csak az adlakó park, vagy az egész rész érintett, hanem a mellette lévő parkerdő lakópark, sőt a szél tovább is tudja vinni az aszbesztet, tehát Szombathely városa lehet érintett, nyilván nem ugyanabban az arányban, mint az ott élők, de amikor egy egészségi veszélyhelyzetet meg kell oldani, akkor az embernek ilyenben nincsen mérlegelési joga. Abba aztán igen, hogy hogyan kéri vissza az állam, vagy akár az önkormányzat pénzét azoktól, akik mondjuk például nem fizettek be semmit se eddig.
1: Pont ez jutott eszembe. Ezek szerint létrejött egy kísérleti társaság, amelyik magára vette az utak építését, a közművek kiépítését, nagyon sok mindent, amit gyakorlatilag nem teljesített. Nem tudom, hogy az önkormányzatnak volt-e bármiféle beleszólása, amikor valamiféle szerződést aláírt ezzel a társulattal, mert gondolom volt, alá kellett írni valami szerződést, hogy itt mi alapján mik történnek, és egyáltalán a társulásban nem volt olyan jogszabály, ami kötelezővé tette volna a tagoknak, hogy befizessék mondjuk azt a pénzt, ami az út építéséhez kellett volna.
0: Ja, hát ugye a probléma...
1: Mert valahogy ilyen nagyon törvénytelenül és abszurd módon lévő...
0: Az önkormányzatnak egyetlen kényszerítő eszköze volt adnak idején, hogy akkor ad ki engedélyt, hogyha szilárd útburkolati kapcsolat van. Tehát építgethetnek ők ott házat, de nem fognak rá vagy már építési engedélyt sem, vagy használatba vételi engedélyt nem kapnak addig. Tehát ez lett volna a kényszerítő eszköz. Meg hát volt egy szerződés, amiben ezt vállalták is. Tehát az föl sem merülhetett, hogy miért az önkormányzat építene utat, hiszen nem az ő érdekkörébe tartozik. Nagyon sok ilyen magán lakópark van, akik szépen tisztességesen, becsületesen megcsinálják, és amikor mindent megcsináltak, akkor az önkormányzat átveszi. Itt is ugyanez volt a helyzet, azzal a különbséggel, hogy az utak számomra nem teljesen érthető módon önkormányzati tulajdonba kerültek, de kötelezettség nem társult mellé, mi bármit is csináljunk. Ezért maradt ilyen áldatlan állapot itt. És ugye ezt írja föl ez a helyzet, hogy valamit viszont kell tennünk, mert az ott élők egészsége van veszélybe, de azoknak is igaza van, akik azt mondják a város többi részéről, hogy a város pénzét ne költsük el azok helyett, akiknek ez dolga lett volna. Ezt a kettőt kell arányosan.
1: Akik nem fizették ki az út költségét, akik létrehozták ezt a helyzetet. Egyébként a
0: És ők is kötelezve vannak most, tehát nem csak az önkormányzatnak kell, hanem valójában nekik kellett volna biztonsági őrséget szervezni, vagy az öntözést megszervezni, de látszik, hogy teljesen alkalmatlanok rá. És hát
1: ebből akár egy büntetőeljárás is kikerekedhet?
0: Ezt őnekik kell tudniuk, tehát hogyha összejönnek egy rendkívüli közgyűlést, amit ambicionálni fogunk, itt a közgyűlésen többen is kérték ezt, akkor, és már azóta kaptam is visszajelzést, hogy van egy ilyen igény egyébként a lakók részéről is, akkor nyilván új vezetőséget kell választani, és el kell számoltatni az előző vezetőséget, és az látszik, hogy büntetőjogilag értékelhető cselekmények történtek, akkor ezt nekik meg kell tenni. De mi kívül vagyunk ezen a történeten, mi csak a pénzünket szeretnénk, hogy ne a város pénze menjen el, és ott a kulcs egyébként majd az a kormányzati döntés lesz, ami tegnap a kormányülésen megszületett, de még nem láttuk a közlönybe, ami az én tudomásom szerint...
1: Talán Ág Péter is erről írt nemrég, hogy majd megjelenik a magyar közlönybe.
0: Igen, láttam, hogy két országgyűlési képviselő mostani kirakott egy ilyen posztot. Ugye ezt én provokáltam ki valójában Navracsics miniszter úrral, tehát folyamatos kommunikáció, amiben hát többször adtam csalódottságomnak hangot, hogy még mindig nem történt semmi, és már több miniszterrel, miniszterhelyettessel beszéltem, és mindig tovább dobták a labdát, és én mindig utána újra írtam a Navracsics miniszter úrnak, hogy na erre sincsen út, hogy hiába ígérték, ez se lesz, és akkor utolsó üzenetváltásaink azok voltak, hogy akkor ő most beviszi a szerdai kormányülésre, tegnap este 8-kor írt, hogy megszületett a kormány döntés. Csak informálisan tudom, hogy körülbelül mi van benne, tehát nem láttam leírva, nagyon sok minisztérium meg szervezet van kötelezve, fölmérve az országba, hogy hol van ilyen aszbeszt probléma, hogy adjanak megoldási javaslatot, hogy mit kell csinálni, a kormányhivatalokhoz telepítik a feladat nagy részét, és pénzt is adnak nekik, és az önkormányzatoknak az együttműködését pedig elvárják. Ami azt jelenti, hogy a mi ideiglenes intézkedéseink, a locsolás, egyebek, azok mind helyesek voltak, és ezek is nagyon sok pénzbe kerülnek, ezek majd elszámolhatóak lesznek. Több 100 000 forint a locsolás egy nap, és nagyon nehéz a Szovának extra munkaerővel, meg a Szomparknak ezt megoldani, túlórával mi a mindenkit, tehát köszönjük is nekik a munkát. De hogyha mindezek meg is vannak, akkor az igazi megoldásról kellene beszélnünk, amit mi a lehető leggyorsabban szeretnénk. Ugye én a lakossági fórumon, amit egy héttel később, ahogy megtudtuk a helyzetet, és már némi információ birtokában voltunk, ezt vázoltam, hogy két feltétel van ahhoz, hogy el tudjuk kezdeni a gyors megoldást, legyen olyan technológia, amire azt mondja a környezetvédelmi felügyelőség, hogy ez jó, a másik pedig, hogy a forrás álljon rendelkezésre. De ebből az utóbbiból még engedtünk is, mert azt mondtuk, hogy veszünk fel hitelkeret terhére pénzt, abban a pillanatban, hogyha már valamilyen biztatást kapunk, és akkor abból fogjuk mindezt visszakérni. Na, a kormányzati döntés azért jó, mert ennek a feltételeit most már megteremti, és látjuk, hogy a pénzünknél leszünk majd. Viszont annyiból lassítja, hogy a kormányhivatal innentől kezdve nem biztos, hogy önmagától gyorsan azt fogja mondani, hogy ez a jó megoldás. Mert most már ott tartottunk ki szombaton, mindig előbbre megy mindenbe, hogy mi kitaláltunk egy olyan megoldást, ami a környezetvédelmi felügyelőségnek jó eséllyel megfelelne, mert hogy a WHO levegőügyi szakértője, aki a kormánynak is szakértője, azt mondta, hogy ez megszünteti a kiporzást, ez lenne a geoktesztéllel való levonás és bazalttal lefedés, vagy egy alternatív megoldás, hogy bitumennel fednénk le az egészet, és akkor az is megszüntetné a kiporzást. Hogyha ezt engedélyeznék, akkor ezt egy gyors és gyorsított módon való történő beszerzéssel meg tudnánk oldani, és akkor azt tényleg gyorsan meg lehetne csinálni, tehát az ilyen hetek, egy hónap kérdése a geotextil és a másik körülbelül együtt, de akkor már az összes útról beszélünk. De most ez a pillanatban azért áll, mert hogyha a kormányhatározatban az van, hogy először meg kell várni, mit javasolnak a országos szakértők, addig akkor a kormányhivatal valószínűleg nem meri ilyen javaslatot tenni. Én arra kértem a főigazgatót, ma is egyeztettünk, hogy legyünk proaktívak, mondjuk, hogy nekünk ez a javaslatunk, nem fognak jobbat találni, mert külföldi példák alapján néztük, fogadják el, és akkor abban a pillanatban mi megcsináljuk a megrendelést. Csak nekem kell egy kötelezettség a kormányhivatal, kötelezés a kormányhivatal részéről, mert ez nincs, akkor nagy közbeszerzést kell csinálni, még 3-4 hétig eltolódik a dolog, és akkor nehézség lesz.
1: Ez a pénz, amiről beszéltél, vagy ez a magyar közlönybe, ami támogatást kijöhet, akkor holnap reggel ezek szerint.
0: Vagy van, mert tegnap volt a döntés.
1: Igen, van. Tehát ez sok szombathelyi vagy Vas megyei érdeklődő elvárja. Ez az a bizonyos Viszmajor keret, amiről beszéltél, vagy ez egymás?
0: Nem, azt mondták, hogy ezt nem lehet alkalmazni. Egyébként eredetileg kormány mondta, hogy ebbe akarják beletenni, mert hogy nem természeti katasztrófa, és jogilag az természeti katasztrófa, és hát egy államtitkár Én így mondtam, hogy megfúrta, de hát biztos, hogy jogszerűen járt el, mert ez lett volna ilyen szempontból a gyors megoldás. De ugye már nem csak Szombathelyről van szó, 20-30 település érintett csak itt a megyében, város is érintett, hogy a Kőszegen nagyon sok helyen van ez így, Sopron is érintett, és egész egyszerűen még az ideiglenes intézkedéseket se tudják úgy megcsinálni, mint mi, mert nem áll rendelkezésre ilyen lehetőség, egy kis település hogyan tudja megoldani az öntözést folyamatosan.
1: Tehát mert ilyen... gépei sincsenek, meg még ennyi pénze sincs, mint Szombathelynek. Tehát tulajdonképpen az a rész, amelyik a burgenlandi bányák közelébe volt, ahonnét olcsóbb volt a szállítás, mint más területekről. Azt a részt nyilvánvalóan ezzel terítették le, és aztán, hogy azt befették-e utána, vagy nem fették be, vagy az milyen állapotban van most, teherautók mennek rajta, és porzik, vagy nem porzik, azt gondolom más kérdés, és akkor a szennyezettség kérdése
0: hogy
1: is
0: az így van-e,
1: ennek megfelelően.
0: Én is tanúsítványt, tehát nem kaptok tanúsítványt.
1: Mármint a bányából?
0: A bányából, és ez a legnagyobb baj, hogy nem sima kereskedelmi forgalomban magán a felhasználásra úgy vettek, hogy nem tudták, hogy az aszbeszt tartalommal bír. Mert egészen más az, ha valaki Ausztriában egy utolabban megcsinálja, és eleve valahol rakott területen kívül rákerül aszfalt, és ilyen típusú felhasználás mondjuk akár megengedett, de nem lehetett tudni, hogy ebből van, és ezért mindenki ebből vásárolt, mert ez olcsóbb volt, és nyilván addig tartott, amíg olcsóbb, mint a szállítással együtt olcsóbb, mint hogyha máshonnan jön, akkor ezt használják.
1: Történt-e itt mulasztás? Ugye tudjuk, hogy azért az aszbesztet nem olyan nagyon régen nyilvánították környezetszennyezőnek. Talán 2015-ben minden fajtáját, vagy szinte minden fajtáját. Hibázott-e a bánya, amikor nem adott?
0: Saját maguk által ismereten is egyébként hibáztak, bármit mondanak most az újranyitásról, levelet küldtek a kormányhivatalba.
1: Mert ugye újra szeretnék nyitni ezeket a bányákat, ahonnét az aszbeszt származott, biztos egy részét fel lehet használni, úgy vagy fel lehet használni, hogy ne legyen környezetszennyező, más módon meg nem lehet felhasználni, mert akkor környezetszennyező. De ti ezzel tudtok mit kezdeni?
0: Abba hibáztak, hogy nem adtak tanúsítványt erről. Ez az egyik hiba, amit elkövettek, a másik szerintem a hatóságoknak a hibája, hogy miután ez fényderült erre, és bezárták a bányákat, nem mentek tovább, hogy hova is vittek el ebből a kavicsból. Az, mint hogyha Magyarországra nem foglalkozott volna senki se. Nem tájékoztattak semmilyen forgalmazót, aki vásárolt, hogy tessék leállni vele, vigye vissza a bányába, figyelmeztesse mindenkit, hogy ha úgy használja fel, hogy nem fedi le, akkor ez egy nem jó felhasználás. Ha sokat megy rajta, akkor veszélyt rejt magába. Én szerintem itt az osztrák államnak is van felelőssége, és ezért én azt gondolom, hogy az új magyar kormánynak majd abba is lesz dolga, hogy tárgyaljon Ausztriával, és akár egy kétoldalú egyezmény keretében valamilyen keretet Ausztriának biztosítani kell ahhoz, hogy aztán a magyar állam az most elköltött pénzt, meg az önkormányzatok, vagy bárki, aki fizetett, a magánszemélyek, azt visszafizessék. És ebbe minden tételesen bele kell tenni. Tehát itt tényleg nagyon sok költségről beszélünk, magának a mérésnek is sok költsége van. Mi ugye Szombathelynek más területein, a parkolókban, ahol a mi tudomásunk szerint ezekből a bányákból érkeztek anyagok, és ugye lezártuk, elég sok kellemetlenséget okozva a szombathelyieknek, és elnézést is kérek érte, de egész egyszerűen nem tehettünk mást ebben a helyzetben. Magunk rendeltünk külön vizsgálatokat, mert hogy az a leggyorsabban, megnéztük, hogy hol kapjuk meg leggyorsabban az eredményt, és ez jövő hét második felére meg fog történni, és akkor ott is lépni fogunk, mert hogyha valamelyik parkolónál nincsen, negatív lesz az eredmény, azt kinyitjuk, ahol meg nem, ott már most felmértük, hogy mennyibe kerülne a lefedése, van rá javaslatunk, és itt is azt várjuk, hogy azt mondják, hogy ez egy korrekt módja a lefedésnek.
1: Egy biztos, akkor van egy Excel táblázatotok, amiben minden költséget felírtok. Remélve azt, hogy valami módon ehhez a pénzhez majd hozzájuttok, mert úgy érzitek, hogy itt nem a város volt a felelős azért, ami történt. Lehet, hogy részben az aszbesztbánya volt Ausztriában, aki nem adott ki tanúsítványt, részben ez a közműtársulás, aki itt csinálta a dolgokat, ahogy csinálta, és még mehetnénk tovább ebben a...
0: Ha valaki bemegy a boltba, és vesz egy árut, és aztán utána kiderül, hogy az nem volt rendben, és kivonják a forgalomból, aki vette az árut, az nem felelős érte.
1: Ahogy látjuk sokszor, hogy visszavonják a nem tudom milyen gyerekjátékot, mert a gyerek kezében nem adható. Ugyanakkor mindez Szombathelyen és környékén elég nagy pánikot váltott ki. Nagyon sok téves hírt, kicsit hergelős hírt is, sok téves információt, meg valódi információt is lehetett hallani ennek a veszélyességéről, a helyzetről, az önkormányzat felelősségéről. És azt mondtuk itt a beszélgetésünk elején, hogy beszéljünk azért erről, hogy mi minden jelent meg, és mennyire gondolod emberi felelőtlenségnek azt, hogy úgy avatkoztak be, és írtak információkat, bejegyzéseket, főleg a közösségi médiában emberek, hogy ezzel teljesen félrevitték a dolgokat.
0: Igen, két módon lehet egy ilyen helyzet hozzáállni. Nyilván vannak, akik segítenek, és sok segítőnk van egyébként, és kaptunk sok felajánlást is. Tárgyalásban vagyunk akár egy 50-100 milliós segítségről egy nagyobb cég részéről, és ez könnyíti az önkormányzat helyzetét is. Vannak, akik meg más típusú segítséget, levegőtisztító készülékeket ajánlottak fel mi lakásokba, én a Síp utcai lakásokba gondolom először, hogy aki szeretné, oda be fogjuk vinni először 10-15-öt, és aztán utána többet. Tehát van, aki így áll hozzá, van, aki a súlyánál kezeli, és próbálja higgadtan, és nyilván, akik kérdeznek, azoknak megpróbálunk válaszolni, rengeteg kérdés van folyamatosan. És sajnos van egy másik oldal is, hogy van, akik eleve ilyen típusúak, ezt a helyzetet arra használják fel, hogy szembe akarnak fordítani Szombathelyt Szombathelyével, és gyűlöletet keltenek, és ők okoznak egyébként sok esetben pánikot és haragot, mert rengeteget írnak nekünk. Azt most a közgyűlésen is volt ugye erről téma, és mondtam az egyik ilyen fő embert, aki egyfolytában csinálja, talán azt mondtam rá, hogy Sükebóka.
1: Sükebóka,
0: igen. Igen, ez a videós ember, aki magát lokálpatriotának nevezi.
1: Az egyik szombathelyi vállalkozónk, aki nagyon szeret közösségi média felületeken kommunikálni.
0: Igen, ami azért szomorú, és egy kicsit azért tartom ezt visszásnak, mert hát azt kell tudni mondjuk erről a nagyszerű vállalkozóról, hogy meg akarta rövidíteni a várost, és igazából ez az ő frusztrációjának az oka, azóta készít ilyen csodálatos videós anyagokat, mert ő akarta megvenni az okmányirodát, csak hibás ajánlatot adott be, formailag rosszat, és hát nyilván egy város, ha formájának rossz, akkor azt nem lehet elfogadni, hogyha fáján emlékszik valaki, olyan 270 millióról volt fölbecsülve az okmányiroda, amik írtuk 350 millió forintért, erre tett ajánlatot az úr, de hát rosszul, tehát elrontotta, ügyetlen volt mondjuk ki, és utána mindenféle módon el akarta érni, ügyvéddel, meg egyéb módokon is, presszióval, fenyegetőzéssel, hogy legyen érvényes ez az ajánlat. És nem lett érvényes, én korrekt módon viszont újra kiírtam, ő volt az egyedül ajánlattevőként az első ajánlatnál, hogyha akar, akkor van lehetősége másodszor is pályázni, de akkor meg lett már másik két ajánlattevő, lett egy igazi verseny, és végül 500 millió forintért ment el, tehát a város 150 millió forintot nyert ezen. Na ezt nem tudta ő megemészteni, és előre jelezte többünk felé, hogy akkor majd ő itt bosszút fog állni, és innentől kezdve mindenhova oda megy, és majd videózni fog, mint amit egyébként csinál is. Ugye ő az az ember, aki a karnevál idején, hát ott meg úgy akart megtéveszteni minket, hogy köztélet foglalásnál sokkal kisebb területet foglalt és fizetett, mint amint egyébként körbekerítette a saját kávézóját, tehát hogy csak rossz hiszeműen járt el, és hát...
1: Vagy a hajléktalanok negatív főtámogatója.
0: Igen, mondjuk ez egy bonyolultabb és összetettebb kérdés, mert ugye pont az egészben az a nehézség, hogy sok mindenben nyilván van igazság, a város útjai valóban rosszak, és mindig lehet valahol hibát találni. De hogyha valaki csak úgy áll hozzá, hogy minden borzasztóan rossz, akkor az mindig ezt fogja látni. És egy ilyen kényes, bonyolult, összetett kérdésben, amikor egyéni tragédiák vannak ebből, érzéketlenül hozzáállni, hergelni mások ellen, azt hiszem, hogy ez nagyon komoly felelősség, és rengeteg üzenetet kapok, amiben hát mindent írnak erről az úrról, nyilván ami a magán életével kapcsolatos, azt nem, el is engedem, mert nem foglalkozok ilyenekkel, ami mondjuk visszaélésekről szól, adóügyi, egyebek, ezt megfelelő módon kezeljük, azt továbbítom, de ezekkel nagyon nehéz mit kezdeni. Úgyhogy
1: is mondják, az internet végtelen szabadsága.
0: Ugye ez a nehézség, hogy az újságírásnak volt egy szépsége, hogy volt egy ügy, akkor utána tett járni, kérdezni, és akkor minden oldalról körbejárva kitenni.
1: És próbáltad kideríteni, igen, az igazságot. És
0: ellenőrizetlenül bármit bemondani, csomó hazugságot, az szerintem nagyon bántó dolog.
1: Az nem újságírás, az valami más.
0: Hát, igen.
1: Két dologról beszéljünk még. Azt mondod, hogy végzitek a felméréseket, és várható, hogy jönnek. Ezek gondolom egyrészt arra vonatkoznak, hogy milyen területek szennyezettek még, de engem az is érdekelne, hogy ez az aszbeszt szennyezés, ami itt tapasztalható Szombathelyen milyen egészségügyi elváltozásokat okozhat konkrétan? Tehát mennyire súlyos ez a szennyezés?
0: Ezt innen nehéz megmondani, erre külön fórumot tartottak a kormányhivatal részéről, hogy a tisztifőorvos asszony nagyon komolyan veszi a feladatát, nagyon sok szakembert megkérdeztek, tüdőgyógyász főorvost is, az a levegő szakértő is, akinek a véleményét mi is figyelembe vettük. Ez sok évtized után tud jelentkezni, és azt hiszem, hogy nagyon

0: Hangsúly olyan a gravitációnak, mint amikor neked viszket a hálóját járatod, amit nem tudsz megvakarni.
1: Balance is such to gravity is irritating. What you cannot stretch is to you.
2: Peter Jufa Jazz Club.